0: Ijó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó, Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tártos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
1: Szevasztok!
0: Camping Bringásunk,
1: Szevasztok!
0: Meg a lemezlovász,
2: hello!
0: A házban.
1: Szevasztok! Szevasztok!
3: Várja.
0: Jó, mit kívánt a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kívánt a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: postába, gatyám lobog. Seggem kilóg, gyomrom korog. Nézek a magasba, gondolok nagyot. Magyar égre, magyar csillagot. Nyugati szél fú, déli báb ragyog. Magyar vagyok, szittya vagyok. Nem vágyok sokra, de egyet akarok. Magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot.
1: Magyar nemzeti!

jól szerepelek, nagy perspektívát látok a munkahelyemen, fejlődési és előrelépési lehetőséget. 87-ben érettségiztem 3,4-es átlaggal, és a legkisebb is számít, Tesco.